0: Egyébsz, jösszom nyernő. Elám rohadik va.
1: Elám rohadik vöjt fújdó.
2: Elám rohadik vöjt dolgok macilik.
3: Elám rohadik vöjt dolgok macilik. Elám rohadik vöjt dolgok macilik. Elám rohadik vöjt dolgok macilik. Elám rohadik vöjt dolgok macilik. Elám rohadik
4: Och visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epa-traktor den här, du Börje, den köper vi.
5: Börje!